0: FM. Ezt FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és lesz még valaki,
1: élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ennek

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 20 000 forint üti a dízelesek markát, kérhető már a hetedikesek védőoltása, letartóztatták a villamoson késelő férfit. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Segítséget kapnak a dízelautósok. Decemberig havi 5000 forintos kompenzációban részesülnek a maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az érintettek így összesen 20 000 forinthoz jutnak évvégéig. A kormány ezzel kompenzálja a jellemző havi egy tankolásnál a korábbi védettár és a jelenlegi piaci ár közötti árkülönbséget. A támogatást több részletben fizeti ki az államkincstár automatikusan, az első részlet októberben érkezik. Az intézkedés csak nem 1 millió autóst érint. A kormány emellett az agrárszektorban dolgozóknak is segítséget nyújt az üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylésével. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarasi rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és a kutatásfejlesztésre szánt forrásokat. Tanás Zoltán, a szaktárca vezetője a közrádióban beszélt arról, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, pár héten belül bemutatják a nagy közönségnek digitalizációs stratégiájuk fő elemeit is. 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Letartóztatták a 4-es-6-os villamoson késelő férfit. Szerda délelőtt ütött, majd szúrt meg a combján egy utast és elmenekült. A sértett könnyebb 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. Naposabb, kora őszies idő vár ma ránk. A Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. Északkeleten, keleten kisebb eső, zápor is kialakulhat, majd napközben csapadék már nem várható, csupán néhol a Dunától keletre fordulhat elő jelentéktelen eső, gyenge zápor. Sokfelé élénk, erős lehet az északi-északnyugati szél, a hűvösséget követően pedig délutára 21 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

úgysem felelnél. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Felzárkóztató programok indulnak Délhevesben. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya. Elrajtolt a 40. Diákolimpia versenysorozata. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. A szüret kezdetével ismét megnőtt a mustgáz okozta balesetek veszélye, figyelmeztet a hevesi katasztrófavédelem. A szőlőlé erjedésekor nagy mennyiségű széndioxid keletkezik, amely a rosszul szellőző pincékben kiszoríthatja az oxigént. A mustgáz szintelen és szaktalan, belélegzése pedig szédülést, eszméletvesztést, végül fulladást is okozhat. A szakemberek a pincék rendszeres szellőztetését és széndioxid érzékelését használatát javasolják. A hagyományos, a gyertyás módszerrel is ellenőrizhető a levegő. Ha a talaj közelében tartott láng kialszik, életveszélyes lemenni a pincébe. Mustgáz okozta balesetnél senki ne próbálkozzon mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívót, áll a közleményben. Több délhevesi településen is új programokkal segítik a hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok továbbtanulását. Hevesen és Erdőtelken mentorok támogatásával összesen 56, 10 és 17 év közötti lányt szeretnének hozzásegíteni ahhoz, hogy ne maradjanak ki az iskolából, és legalább szakmai végzettséget szerezzenek. Hevesen a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat is indít hasonló programot, és tanodát is működtetnének. Tiszanánán és Kömlőn a családokat a többi közt jogi és pénzügyi tanácsadással, nyelvoktatással, valamint egészségügyi és pszichológiai szolgáltatásokkal segítik. Mezőtárkányban a pályaválasztás és a szociális nehézségek leküzdése is része lesz a programnak, míg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem roma középiskolásokat segít majd a felsőoktatásba való eljutásban, írja Heol. Elrajtolt a jubileumi 40. Diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 000 fiatal vesz részt, több mint 70 sportágban. A kerekévforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sport Szövetség, mondta rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
2: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerek párosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével. Kerekévforduló alkalmával megemlékezünk a sorozatnak a hagyományairól, sikereiről, egész tanévben várható ezzel kapcsolatosan különböző felhívások, kampányok.
1: Rangos szakmai elismerésben részesült a gyöngyösi Bugát Pál Kórház egyik munkatársa. Balogné Nagy Szilvia, a sürgősségi betegellátó osztály főnővére MESZK szakmai díjat vehetett át a Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamara siófoki kongresszusán. Az elismeréssel azokat a szakembereket díjazzák, akik tudásukkal és elkötelezettségükkel hosszú ideje meghatározó szerepet töltenek be az egészségügyi ellátásban. A gyöngyösi kórház kiemelte, Balogné Nagy Szilvia sokrétű szakmai tudásával és tapasztalatával meghatározó szerepet vállal a sürgősségi osztály mindennapi működésében. A főnővért az elismerés után a Bugát Pál kórház vezetése is személyesen köszöntötte, számolt be róla a heol.hu. Őrizetbe vettek a rendőrök egy 38 éves tarnazsadányi férfit, akit több helyi betöréssel gyanúsítanak. A nyomozás szerint szeptember 3-a és 6-a között több ingatlanba is bejutott, ahonnan fűnyírót, fűkaszát, telefonokat és más értékeket vitt el. A rendőrök rövid időn belül azonosították, majd elfogták a feltételezett elkövetőt. A férfi kihallgatásán beismerő vallomást tett. Az ellopott értékek közül többet is megtaláltak, ezeket már visszaadták tulajdonosaiknak. A gyanúsítottat gyorsított eljárásban állítják bíróság elé, tudta meg a Heol. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
3: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Péksüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket szeptember 19-én 60-ban. Az őszi bringás reggelihez országszerte egyre több helyszín csatlakozik. A találkozópontok között van a 60-i Kossuth tér, valamint az új 60-i Szent István király templom előtti terület is. A nagyszabású országos eseményen a rendszeresen kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csábítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. Az őszi kampányra a Bringázz a munkába alkalmazáson keresztül is be lehet nevezni. Olvasható az akció közleményében. Hatalmas területek kerültek szárazra a Tiszatónál a hónapok óta tartó csapadék hiány miatt. A Tisza-Valki medence egyes részei szinte teljesen kiszáradtak, a korábban vízzel borított területeken már iszapos meder és száraz föld látható. A tó más részein is látványosan visszahúzódott a víz, például a Bölömbika kilátó környéke is kiszáradt. A helyzet hátterében a rendkívüli csapadékhiány, a Tisza alacsony vízhozama és a nyári hőség okozta fokozott párolgás áll. Szeptember elejére a Tiszató vízszintje már a kritikus 610 cm-es szint alá süllyedt. A drámai változásokat friss drónfelvételek is megörökítették, számolt be róla a Vármegyei Heti Lap. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóti Czó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
4: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. A mai napon gyengén felhős, napos idő várható az ország nagy részén, számottevő csapadékra nem kell készülni. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás. Délután felhők érkeznek és kisebb záporok, zivatarok több felé kialakulhatnak. A nappali maximumok a hétvégén 19-22 fok között lehetnek, éjjel 9-13 fok lehet a minimum térségünkben.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 12-e van, szombat, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem majd Maxi Priest és a Close to You, a kezdés pedig Florida és Kessa a közösség. Ez a Right Round, együtt rádiózunk egészen délig. Hamarosan jövök az infókkal majd.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Max Trip Priest és a Close to You. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Valaki éppen a reggeli kávéját tűrcsöli, vagy készíti a reggeliét. Benne vannak a hétvégén, a korán kellőket sem hagyom a legjobb zenék nélkül. Jön most a Try Again ide a Bestre.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Geszti, Petil, Begi és Presser Gábor közöse volt ez, az LGT dalát dolgozták át zseniálisan, az embertelen dallal ébredhettünk. A mai napon a névnaposok, a Máriák, mert hogy egyébként szeptember 12-e van szombat, a születésnaposok között pedig Jennifer Hudson, amerikai énekesnőt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1973-ban született Paul Walker, amerikai színész, a halálos Iránban sztárja, és hát már sajnos nincsen közöttünk, 53 éves korában hunyt el. 1981-ben pedig először mutatták be a BBC csatornán a Hupikék törpikéket, és még egy nagyon érdekes dolog a mai nappal kapcsolatban, az, hogy mai napon van a videójátékok világnapja, a csokoládé és turmix napja is, és az ölelés és a pacsi napja is. Úgyhogy ezzel megyünk tovább, ezzel a lendülettel ébredünk, de csak a rövid szünet után a legjobb zenéket hozom. Itt lesz velem Mark Ronson és Bruno Mars közöse, ez lesz majd a hírek után az Uptown Funk. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Most gázveszélyre figyelmeztetnek a hevesi tűzoltók, felzárkóztató programok indulnak Délhevesben, elrajtolt a 40. Diákolimpia versenysorozata. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A szüret kezdetével ismét megnőtt a mustgáz okozta balesetek veszélye, figyelmeztet a hevesi katasztrófavédelem. A szőlőlé erjedésekor nagy mennyiségű széndioxid keletkezik, amely a rosszul szellőző pincékben kiszoríthatja az oxigént. A mustgáz szintelen és szaktalan, belélegzése pedig szédülést, eszméletvesztést, végül fulladást is okozhat. A szakemberek a pincék rendszeres szellőztetését és széndioxid érzékelését használatát javasolják. A hagyományos, a gyertyás módszerrel is ellenőrizhető a levegő. Ha a talaj közelében tartott láng kialszik, életveszélyes lemenni a pincébe. Mustgáz okozta balesetnél senki ne próbálkozzon mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívót, áll a közleményben. Több délhevesi településen is új programokkal segítik a hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok tovább tanulását. Hevesen és Erdőtelken mentorok támogatásával összesen 56, 10 és 17 év közötti lányt szeretnének hozzásegíteni ahhoz, hogy ne maradjanak ki az iskolából, és legalább szakmai végzettséget szerezzenek. Hevesen a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat is indít hasonló programot, és tanodát is működtetnének. Tiszanánán és Kömlőn a családokat a többi közt jogi és pénzügyi tanácsadással, nyelvoktatással, valamint egészségügyi és pszichológiai szolgáltatásokkal segítik. Mezőtárkányban a pályaválasztás és a szociális nehézségek leküzdése is része lesz a programnak, míg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem roma középiskolásokat segít majd a felső oktatásba való eljutásban, írja Heol. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. A mai napon gyengén felhős, napos idő várható az ország nagy részén, számottevő csapadékra nem kell készülni. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás. Délután felhők érkeznek és kisebb záporok, zivatarok többfelé kialakulhatnak. A nappali maximumok a hétvégén 19-22 fok között lehetnek, éjjel 9-13 fok lehet a minimum térségünkben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Mucho Mambo Sway, a Schweftől szép reggelt kívánok mindenkinek. Jövök a mai reggel témáival, 7 óra után a kutyákkal fogunk foglalkozni, mert hogy most azt bizonyították be bécsi kutatóink, hogy az emberek arckifejezését képesek felismerni. Ez egy nagyon érdekes téma, ezt majd körbejárjuk. Aztán 8 óra után pedig Will Smith érkezik, aki több mint negyed évszázada aktív színészként, úgyhogy erről fogunk majd egy kicsit körbebeszélgetni dolgokat. Aztán végül 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, és a mai napon foci lesz, méghozzá történelmi szezon kezdett Rafinhánál, csak Kocsis Sándor előzte meg a Barcelona statisztikájában a brazil szupersztárt, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni, tehát a mai nap reggelén, meg természetesen szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, a Black Eyed Peas-szel megyünk tovább, ez a Meet Me Halfway, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig hozom a nap első témáját, ami nem más lesz, mint a kutyákkal fogunk foglalkozni, mert hogy most Bécsben azt állapították meg a kutatók, hogy felismerik az emberi arc kifejezéseket. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napmeditás mellé. A Molokko csapata már biztos, hogy itt lesz velem. A Sing It Back szól majd tőlük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szakmai díjat kapott a Gyöngyösi Kórház főnővére. Több házba is betört egy férfi tarnazsadányban. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. Rangos szakmai elismerésben részesült a gyöngyösi Bugát Pál Kórház egyik munkatársa. Balogné Nagy Szilvia, a sürgősségi betegellátó osztály főnővére MESZK szakmai díjat vehetett át a Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamara siófoki kongresszusán. Az elismeréssel azokat a szakembereket díjazzák, akik tudásukkal és elkötelezettségükkel hosszú ideje meghatározó szerepet töltenek be az egészségügyi ellátásban, számolt be róla a heol.hu. Őrizetbe vettek a rendőrök egy 38 éves tarnazsadányi férfit, akit több helyi betöréssel gyanúsítanak. A nyomozás szerint szeptember 3-a és 6-a között több ingatlanba is bejutott, ahonnan fűnyírót, fűkaszát, telefonokat és más értékeket vitt el. A rendőrök rövid időn belül azonosították, majd elfogták a feltételezett elkövetőt. A férfi kihallgatásán beismerő vallomást tett. Az ellopott értékek közül többet is megtaláltak, ezeket már visszaadták tulajdonosaiknak. A gyanúsítottat gyorsított eljárásban állítják bíróság elé, tudta meg a Heol. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak.
1: A mai napon gyengén felhős, napos idő várható az ország nagy részén, számottevő csapadékra nem kell készülni. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás. Délután felhők érkeznek és kisebb záporok, zivatarok több felé kialakulhatnak. A nappali maximumok a hétvégén 19-22 fok között lehetnek, éjjel 9-13 fok lehet a minimum térségünkben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bécsi kutatók megállapították, hogy a kutyák képesek felismerni az emberi arckifejezéseket. Erről fogunk beszélni ebben az órában, na meg persze szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, ma is szeptember 12-e van szombat. Ebben az órában az ébresztő felelős például majd Ryan Adams és Mercy lesz. Na meg most a The Reason, ezzel indulunk.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A Bécsi Egyetem kutatói funkcionális emeri vizsgálatokkal bizonyították, hogy a kutyák agya ténylegesen eltérően reagál a különböző emberi arckifejezésekre. A kutatás rávilágított arra, hogy az állatok nem csak felismerik az alapvető érzelmeket, de az emberi mosoly neurológiai szinten is kiemelt jelentőséggel bír számukra. Például a boldog arckifejezések a kutyák agyában a magasabb szintű kognitív folyamatokért és a jutalmazás feldolgozásáért felelős területet aktiválják. Ez azért szerintem nem semmi, rettentően okos állatok a kutyák, és nagyon szeretem őket, úgyhogy a kis négylábúak mindig mosolyt tudnak a mi arcunkra is csalni természetesen, és a legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Brian Adams és Mel C duettje, a When You Are Gone, most pedig Sarah Connor érkezik, szól a Let's Get Back to Bad Boy, most itt a Best Time.
1: It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world, with my girl Sarah. Brand new diva.

0: Best FM a legjobb zenék. Beyoncé és Jay-Z ébresztett minket az elmúlt 3,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem például Michael Jackson és Janet Jackson közöse, a Scream is majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A Gyöngyösi térség lakói is beleszólhatnak a fejlesztésekbe. Bringás reggelit szerveznek 60-ban, kritikus szintre süllyedt a Tisza-tó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A helyiek véleménye alapján is rangsorolhatják majd a tervezett beruházásokat Gyöngyös térségében. Az új Szent István vidékfejlesztési program részeként fejlesztési testület alakul, amelyben helyi szereplők és szakemberek közösen gyűjtik össze a térség igényeit és készítik elő a megvalósítható projekteket. Az elkészült javaslatokról a 16. életévüket betöltött helyi lakosok is véleményt mondhatnak, és sorrendben rendezhetik a számukra legfontosabb fejlesztéseket. A program közlekedési, energetikai, vízmegtartási, egészségügyi és turisztikai beruházásokat is támogathat. Gyöngyös vidéke az ország 10 olyan mikrotérségének egyike, ahol elsőként próbálhatják ki az új rendszert, írja a Vármegyei Heti Lap. Péksüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket szeptember 19-én 60-ban. Az őszi bringás reggelihez országszerte egyre több helyszín csatlakozik. A találkozópontok között van a 60-i Kossuth tér, valamint az új 60-i Szent István király templom előtti terület is. A nagyszabású országos eseményen a rendszeresen kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csábítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. Az őszi kampányra a Bringázz a munkába alkalmazáson keresztül is be lehet nevezni. Olvasható az akció közleményében. Hatalmas területek kerültek szárazra a Tiszatónál a hónapok óta tartó csapadék hiány miatt. A Tisza-Valki medence egyes részei szinte teljesen kiszáradtak, a korábban vízzel borított területeken már iszapos meder és száraz föld látható. A tó más részein is látványosan visszahúzódott a víz, például a Bölömbika kilátó környéke is kiszáradt. A helyzet hátterében a rendkívüli csapadék hiány, a Tisza alacsony vízhozama és a nyári hőség okozta fokozott párolgással. A mai napon gyengén felhős, napos idő várható az ország nagy részén, számottevő csapadékra nem kell készülni. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás. Délután felhők érkeznek és kisebb záporok, zivatarok több felé kialakulhatnak. A nappali maximumok a hétvégén 19-22 fok között lehetnek, éjjel 9-13 fok lehet a minimum térségünkben.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmezői.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Tankcsapda dala, a Pesten megjelent. Isten szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 12-e van szombat, egyébként a videójátékok világnapja, és bizony-bizony a következő előadónak rengeteg köze van a videójátékokhoz. Menjünk sorba. 1990-et írunk, amikor megjelenik egy olyan játék, amiben ő lehet irányítani, és az elrabolt gyerekeket menti meg. Majd van egy olyan is, a Sonic játéka 94-ben, ez a harmadik része volt egyébként, amiben a háttérben találó zenéket az ő cége készítette, tehát az ő csapatával dolgozott egyen. A stáblistán egyébként nem található, csak a cége szerepel rajta, és 2010-ben is volt egy játék, amiben lehetett táncolni az ő dalaira. Miről van szó? Hát nagyon egyszerű. A pop királyáról, Michael Jacksonról, és most itt van vele a tesója is a folytatásból, ugyanis most indítom Janet Jacksonnal való közös dalát. Ez a Scream, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig beszélgetünk méghozzá Will Smithről, aki több mint negyed évszázada mutatkozott be színészként. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Bob Marley, és a Funkstar Deluxe közöse, a Sun is Shining is majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Thank you.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Most gázveszélyre figyelmeztetnek a hevesi tűzoltók, felzárkóztató programok indulnak Délhevesben, elrajtolt a 40. Diákolimpia versenysorozata. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A szüret kezdetével ismét megnőtt a mustgáz okozta balesetek veszélye, figyelmeztet a hevesi katasztrófavédelem. A szőlőlé erjedésekor nagy mennyiségű széndioxid keletkezik, amely a rosszul szellőző pincékben kiszoríthatja az oxigént. A mustgáz szintelen és szaktalan, belélegzése pedig szédülést, eszméletvesztést, végül fulladást is okozhat. A szakemberek a pincék rendszeres szellőztetését és széndioxid érzékelését használatát javasolják. A hagyományos, a gyertyás módszerrel is ellenőrizhető a levegő. Ha a talaj közelében tartott láng kialszik, életveszélyes lemenni a pincébe. Mustgáz okozta balesetnél senki ne próbálkozzon mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívót, áll a közleményben. Több délhevesi településen is új programokkal segítik a hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok tovább tanulását. Hevesen és Erdőtelken mentorok támogatásával összesen 56, 10 és 17 év közötti lányt szeretnének hozzásegíteni ahhoz, hogy ne maradjanak ki az iskolából, és legalább szakmai végzettséget szerezzenek. Hevesen a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat is indít hasonló programot, és tanodát is működtetnének. Tiszanánán és Kömlőn a családokat a többi közt jogi és pénzügyi tanácsadással, nyelvoktatással, valamint egészségügyi és pszichológiai szolgáltatásokkal segítik. Mezőtárkányban a pályaválasztás és a szociális nehézségek leküzdése is része lesz a programnak, míg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem roma középiskolásokat segít majd a felsőoktatásba való eljutásban, írja Heol. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. A mai napon gyengén felhős, napos idő várható az ország nagy részén, számottevő csapadékra nem kell készülni. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás. Délután felhők érkeznek és kisebb záporok, zivatarok többfelé kialakulhatnak. A nappali maximumok a hétvégén 19-22 fok között lehetnek, éjjel 9-13 fok lehet a minimum térségünkben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 12-e van, szombat, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, és ebbe az órába Will Smith-szel foglalkozunk, aki negyed évszázada van a filmvászonon és a képernyőkön, a kezdés pedig az NSYNC csapatáé, ez a It's Gonna Be Me.
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Több mint negyed évszázada 1990. szeptember 10-én debütált az NBC műsorán a Kaliforniából jöttem, amellyel az akkor 21 éves rapper Will Smith elindította színészi karrierjét. A kultikossá vált sitcom nem csak egy korszak meghatározó televíziós produkciója lett, de egyes utat nyitott a főszereplő számára a hollywoodi sztár státusz felé. A mozivászon meghódítása alig egy hónappal a sitcom fináléja után 1996-ban jött el, bemutatták a Függetlenség napját, amely az év legnagyobb mozis sikere lett, és ezzel Will Smith pedig nagyon előre tölt, és a filmipar egyik legkeresettebb színészévé vált, és olyan nagy sikerű produkcióban kapott főszerepet, mint a Men in Black vagy a Bad Boys. Az utóbbi kettő pedig folytatásokkal is bír, úgyhogy szerintem Will Smith nem éppen az a karakter, aki le tudna állni, hogyha megnézzük azt is, hogy a mai napig koncertezik, mert hogy amellett, hogy zseniális színész, zseniális zenéket is tett le az asztalra, méghozzá DJ Jazzy Jeff-fel, akivel együtt szerepeltek egyébként a Kaliforniából jöttem című sorozatba, és igazából a dalok is onnan kerültek ki, és váltak hatalmas nagy világslágerekké, úgyhogy ez így az egész összefolyik, ami Will Smith életében van, na de azt akartam mondani, hogy nem éppen tud leállni, úgyhogy szerintem sok filmben fog még feltűnni, amiben zseniálisat fog alkotni, viszont most nem hallgatjuk őt itt zeneileg, hanem az Ébredés és a Napindítás mellé indítom most a Deja Vu felvételét, és hogyha már Will Smith nem tudott megállni, akkor most szóljon a Can't Stop tőlük most itt a Besten.

0: Sándor előzi meg ezt a brazil szupersztárt, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Lesz még egy fél órán közösen ebben az órában, úgyhogy majd a sportrovat csak utána fog jönni, viszont énekel majd nekünk Cooley Williams, a hírek után szól is majd a World Celebration.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szakmai díjat kapott a Gyöngyösi Kórház főnővére. Több házba is betört egy férfi tarnazsadányban. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Rangos szakmai elismerésben részesült a gyöngyösi Bugát Pál Kórház egyik munkatársa. Balogné Nagy Szilvia, a sürgősségi betegellátó osztály főnővére MESZK szakmai díjat vehetett át a Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamara siófoki kongresszusán. Az elismeréssel azokat a szakembereket díjazzák, akik tudásukkal és elkötelezettségükkel hosszú ideje meghatározó szerepet töltenek be az egészségügyi ellátásban. Számolt be róla a heol.hu. Őrizetbe vettek a rendőrök egy 38 éves tarnazsadányi férfit, akit több helyi betöréssel gyanúsítanak. A nyomozás szerint szeptember 3-a és 6-a között több ingatlanba is bejutott, ahonnan fűnyírót, fűkaszát, telefonokat és más értékeket vitt el. A rendőrök rövid időn belül azonosították, majd elfogadták.

0: megbukták a feltételezett elkövetőt. A férfi kihallgatásán beismerő vallomást tett. Az ellopott értékek közül többet is megtaláltak, ezeket már visszaadták tulajdonosaiknak. A gyanúsítottat gyorsított eljárásban állítják bíróság elé, tudta meg a Heol. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
1: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak, most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak.
0: A mai napon gyengén felhős, napos idő várható az ország nagy részén, számottevő csapadékra nem kell készülni. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás. Délután felhők érkeznek és kisebb záporok, zivatarok többfelé kialakulhatnak. A nappali maximumok a hétvégén 19-22 fok között lehetnek, éjjel 9-13 fok lehet a minimum térségünkben.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Eros Ramazzotti, szép reggelt kívánok mindenkinek, szeptember 12-e van szombat, egyébként a Bátorítás nemzeti napja, és hát a következő dalnak, a következő együttesnek a frontembere is bizony-bizony rengeteget bátorít, és áll ki egy dolog mellett, méghozzá amellett, hogy ADHD-t diagnosztizáltak nála, és megmutatja, hogy nem kudarc, és nem határozza meg az emberi értékeket, és bizony-bizony lehet teljes életet is élni, és ezzel kapcsolatban egyébként rengeteget foglalkozik a social médiába, és próbálja az embereket, az ilyen ADHD-val rendelkező embereket, egyébként ez egy figyelemzavar, előre tolni az életben, és szerintem rengetegen vagyunk így, hogy figyelemzavarosak vagyunk, én is, úgyhogy inkább folytatom most az ébredést és a napindítását. Jön tehát Adam Levine, azaz a Maroon 5 frontemberével, a She'll We Be Loved most itt a Bestán.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig, hogyha én vagyok, akkor mindig a sportterítéken és a mai napon a gránát vörös kékekhez látogatunk el méghozzá Katalóniába, ugyanis Rafinhának olyan szezon kezdete volt, hogy a statisztikák alapján a Barcelona házatájékán csak Kocsis Sándor előzi meg. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Madonna már biztos, hogy itt lesz velem, méghozzá a Gimme to Me-val majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A gyöngyösi térség lakói is beleszólhatnak a fejlesztésekbe. Bringás reggelit szerveznek 60-ban. Kritikus szintre süllyedt a Tisza-tó víz szintje. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A helyiek véleménye alapján is rangsorolhatják majd a tervezett beruházásokat Gyöngyös térségében. Az új Szent István vidékfejlesztési program részeként fejlesztési testület alakul, amelyben helyi szereplők és szakemberek közösen gyűjtik össze a térség igényeit és készítik elő a megvalósítható projekteket. Az elkészült javaslatokról a 16. életévüket betöltött helyi lakosok is véleményt mondhatnak, és sorrendbe rendezhetik a számukra legfontosabb fejlesztéseket. A program közlekedési, energetikai, vízmegtartási, egészségügyi és turisztikai beruházásokat is támogathat. Gyöngyös vidéke az ország 10 olyan mikrotérségének egyike, ahol elsőként próbálhatják ki az új rendszert, írja a Vármegyei Heti Lap. Péksüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket szeptember 19-én 60-ban. Az őszi bringás reggelihez országszerte egyre több helyszín csatlakozik. A találkozópontok között van a 60-i Kossuth tér, valamint az új 60-i Szent István király templom előtti terület is. A nagyszabású országos eseményen a rendszeresen kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csábítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. Az őszi kampányra a Bringázz a munkába alkalmazáson keresztül is be lehet nevezni, olvasható az akció közleményében. Hatalmas területek kerültek szárazra a Tiszatónál a hónapok óta tartó csapadék hiány miatt. A Tisza-Valki medence egyes részei szinte teljesen kiszáradtak, a korábban vízzel borított területeken már iszapos meder és száraz föld látható. A tó más részein is látványosan visszahúzódott a víz, például a Bölömbika kilátó környéke is kiszáradt. A helyzet hátterében a rendkívüli csapadék hiány, a Tisza alacsony vízhozama és a nyári hőség okozta fokozott párolgással. A mai napon gyengén felhős, napos idő várható az ország nagy részén, számottevő csapadékra nem kell készülni. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás. Délután felhők érkeznek és kisebb záporok, zivatarok többfelé kialakulhatnak. A nappali maximumok a hétvégén 19-22 fok között lehetnek, éjjel 9-13 fok lehet a minimum térségünkben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után mindig a sportterítéken és a mai napon irány Barcelona, ugyanis Rafinhát csak Kocsis Sándor előzi meg a kezdeti statisztikákban, a szezon kezdeti statisztikákban jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz Kenny Dopp és a Buckethead közös a The Bump, a kezdés pedig az Unwitted, most itt a Best-en.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, a Barcelona brazil támadója Rafinha elképesztő formában kezdte meg a szezont, góltermelésével pedig olyan legendák történelmi rekordjait közelítette meg a katalán klubnál, mint a magyar aranycsapat klasszisa Kocsis Sándor. 8 gólt lőtt 5 meccs alatt, és ezzel egyel marad le Kocsis Sándor mögött, és bizony-bizony holt versenyben van Luis Suárezzel. A legrangosabb európai klubasorozatban 21 gólnál jár, amivel pedig Neymarral van holt versenyben, az 5. helyet foglalják el a klub történelemben. Előttük van Lionel Messi, Luis Suárez, Robert Lewandowski és Rivaldo. A Feyenoord elleni mérkőzésen legjobbnak megválasztott játékos kirabbanó formáját egyszerűen a kemény munkával magyarázta. Kiemelte, a céljuk az, hogy hazai pályán mutatott domináns szinte tökéletes futballt általánosítsák a szezon során minimálista csökkentség a hullámvölgyeket. Hát ez van Katalóniában a Barcelonánál, és folytatódik természetesen a holnapi napon majd nekik a megmérettetés a spanyol bajnokságban, nem is akár kivel állnak majd szembe, méghozzá Levante otthonába látogatnak majd el. Tőlem pedig most jönnek a legjobb zenék az éveredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, itt lesz velem például a pop királynője Madonna, Give It To Me-val, na meg most Enigma itt a Besten.

hogy ne árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátom.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Brand New Heavies és a Sometimes szeptember 12-én szombaton, amikor egyébként az ölelés és a pacsi napja van, és a következő dalban pedig pacsizik Barbara Streisand a Bonnie M-mel, és nagyon sokan azt hiszik egyébként, hogy a Dark Souls a Barbara Streisand azért használta fel, mert hogy ez Barbara Streisandnek a dala. Nem, ez a Bonnie M dala, de mégis az van benne mondva, hogy Barbara Streisand. Jön tehát a Dark Souls most ide a Best-re, az ébredés és a napindítás mellé. Barbara Streisand.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, és indul a Best hétvége a legjobb zenékkel, egészen délig még én hozom őket. Itt lesz például velem a következő órában már biztos a CNC Music Factory sikere, a Gonna Make You Sweat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Most gázveszélyre figyelmeztetnek a hevesi tűzoltók, felzárkóztató programok indulnak Délhevesben, elrajtolt a 40. Diákolimpia versenysorozata. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A szüret kezdetével ismét megnőtt a most gáz okozta balesetek veszélye, figyelmeztet a hevesi katasztrófavédelem. A szőlőlé erjedésekor nagy mennyiségű széndioxid keletkezik, amely a rosszul szellőző pincékben kiszoríthatja az oxigént. A most gáz szintelen és szaktalan, belélegzése pedig szédülést, eszméletvesztést, végül fulladást is okozhat. A szakemberek a pincék rendszeres szellőztetését és széndioxid érzékelését használatát javasolják. A hagyományos, a gyertyás módszerrel is ellenőrizhető a levegő. Ha a talaj közelében tartott láng kialszik, életveszélyes lemenni a pincébe. Mustgáz okozta balesetnél senki ne próbálkozzon mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívót, áll a közleményben. Több délhevesi településen is új programokkal segítik a hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok tovább tanulását. Hevesen és Erdőtelken mentorok támogatásával összesen 56, 10 és 17 év közötti lányt szeretnének hozzásegíteni ahhoz, hogy ne maradjanak ki az iskolából, és legalább szakmai végzettséget szerezzenek. Hevesen a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat is indít hasonló programot, és tanodát is működtetnének. Tiszanánán és Kömlőn a családokat a többi közt jogi és pénzügyi tanácsadással, nyelvoktatással, valamint egészségügyi és pszichológiai szolgáltatásokkal segítik. Mezőtárkányban a pályaválasztás és a szociális nehézségek leküzdése is része lesz a programnak, míg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem roma középiskolásokat segít majd a felsőoktatásba való eljutásban, írja Heol. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. A mai napon gyengén felhős, napos idő várható az ország nagy részén, számottevő csapadékra nem kell készülni. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás. Délután felhők érkeznek és kisebb záporok, zivatarok többfelé kialakulhatnak. A nappali maximumok a hétvégén 19-22 fok között lehetnek, éjjel 9-13 fok lehet a minimum térségünkben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 12-e van, szombat, indul a Best hétvége, tübörögnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem Fatboy Slim és a The Rockefeller Shank, de meghozza a hangulatunkat így szombat délelőtt majd a CNC Music Factory is, a Gonna Make You Sweat-tel, a kezdés pedig a Durán Duráné, ez a Reach Up for the Sunrise.
0: Best FM.

mesét. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kelemen kabátban, és ha nem tudom, én viszont tudom, hogy szeptember 12-e van szombat, a Hupikék törpikéket 1981-ben ezen a napon mutatták be az NBC csatornán, és hogyha már az NBC szóba került, akkor a következő énekesnő is összekedhető vele. 2022-ben ő képviselte szülőállamát, Ohio-t, méghozzá az American Song Contest című műsorban. Ő volt a legismertebb név a mezőnyben, a szakmai zsűri szavazataival nem sikerült tovább jutnia, harmadik héten végül teljesen kiesett, miután a nézők is más előadókat juttatták tovább. Ide viszont az egyik legnagyobb slágerével érkezik most, ő Mansi Gray, és most hozza az I Tried ide a Bestre.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk's

0: Best FM a legjobb zenék, a brit superstar DJ káprásztotta el a délelőttünket. Ez volt Fatboy Slim és a The Rockefeller Shank. Szép napot mindenkinek, mert hogy szeptember 12-e van szombat, a Máriák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Jennifer Hudsont, amerikai énekesnőt, színésznőt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. És van is egy tragikus dolog, mert ugye 53 éves lenne Paul Walker, amerikai színész, 2013 óta nincsen velünk, a halálos iramban sztárja. A folytatásban pedig jönnek a legjobb zenék, és ígérem, mozgásban maradunk méghozzá Nina Sky-nak köszönhetően. A rövid szünet után hozom majd a Move Your Body-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a mai közös utazásunk utolsó órája következik, ami egyben a délelőtt utolsó órája is lesz. Itt lesz velem Charles és Eddie közöse. A Would I Lie to You például majd 11 óra után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs szennyezés a furt kutakban, a Fejér megyei Iváncsán inváziós erdőkből biztosítják a szociális tűzifát. Késelés a villamoson, döntött a bíróság. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A település egyetlen kutyában sem mutatta ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést Iváncsán. A Fejér megyei község önkormányzata jelezte, 55 furt és ásott kútból vettek mintát, és folytatják az ellenőrzést. A vezetékes víz Ercsi felül érkezik, azzal nem lehet probléma. Azután lépett a helyhatóság, hogy az akkuüzem a múlt héten tájékoztatta őket. A gyár területén az úgynevezett monitoring kútban káros anyagot mutatott ki az önellenőrző vizsgálat. Ezt követően azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket. A folytatásban is megóvják a védett erdőket. A rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását, a januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra mérséklik. Mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával itthon. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki megszúrt egy utast szerdán Pesten a 4-es villamoson. Az ügyészség szerint már a megállóban balhézott saját barátnőjével, akit aztán meglökött. Ennek akart véget vetni a férfi, mire a tettes rárontott, hozzávágott egy üveget, többször megütötte, majd kétszer combon szúrta. Szerencsére csak könnyebben sérült meg. Már több hasonló ügye is volt az elkövetőnek, idén kétszer gyanúsították meg garázdasággal. 200 ezer fiatalt mozgat meg a 40. Diák Olimpia, több mint 70 sportágban szerveznek versenyeket. A jubileum alkalmából külön felhívást is közzétett a Magyar Diák Sport Szövetség. Részletek Szilágyi Andrea kommunikációs és marketing vezetőtől.
2: Várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerek párosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogó sok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet.
1: Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A mai napra ebéd után egy igazi kis innyedséget is ajánlok, mert hogy szeptember 12-e van, és a csokoládé turmix napja, úgyhogy ezt el lehet majd fogyasztani, vagy vacsora után, vagy az ebéd után a mai napon. Na meg ebben az órában a legjobb zenéket, ugyanis itt lesz majd velem például Lutricia McLean, a Somebody Loves You Honey-val, na meg Kanye West, a Stronger-rel indulunk.
0: Best FM.

A mai napon van a bátorítás nemzeti napja. A következő előadót nem kell félteni, hogyha bátorításról van szó, ugyanis Lutrícia McLean érkezik, aki egy 9 gyermekes családban nőtt fel, édesapja prédikátor volt, és a karrierje kezdetén gospelben énekelt, úgyhogy a templomi gyökerek miatt abszolút az egész karrierjét végigkíséri a bátorítás és a pozitív üzenetek. Mint ahogy a következő dalban is, ugyanis arra hívja föl a figyelmét valakinek, hogy nincsen egyedül. Jön a Someone Loves You, Honey, most tehát Lutrícia McLeantől ide a Bestre.

0: Best of a legjobb zenék, ez volt Alice DJ és a Battle falon. Egy rövid szünet, aztán még folytatom, ebből az órából van hátra egy nagyon picike, úgyhogy még biztos, hogy itt lesz velem például majd Kylie Minogue, az In Your Eyes-zal folytatom majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Azaria dala után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Bénémet Dia érkezik, ővé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen Night Shift, méghozzá White Boy-jal, és hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek pörögnek 2 órán keresztül, a második órába állandó szombati rezidensük, ennek specialistája Slim Fit érkezik majd mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori volt idáig, mindenkinek kívánok szép délután, jó rádiózást a Bessel, jön Timbaland utoljára.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Mappy, come on. Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közétkeztetés folyamatosan ellenőriz a Nébih 911 titkos iratokat tett nyilvánossá a CIA, 4 tonna kokain célkeresztben a csempészbanda feje. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan ellenőrzi a menzákat, illetve a közétkeztetésben közreműködő konyhákat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Szakembereik mindent vizsgálnak, ami a biztonságos, szakszerű működéshez kell. Az eredményeket aztán közzéteszik a hivatal honlapján. Részletek Tóth Dávid osztályvezetőtől.
2: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Nébih közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
1: Tilos és életveszélyes a Duna-Szent Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A CIA már 3 évvel 2001. szeptember 11-e előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot egy komoly terrortámadás lehetőségére. Ez derült ki a most nyilvánosságra hozott és eddig titkosan kezelt iratokból. A hírszerzés akkor szinte pontosan megjövendölte azt, ami később bekövetkezett. A jelentések rögzítették, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida csoport robbanó anyaggal megrakott repülőgéppel vehet célba amerikai városokat, konkrét terve azonban nem tártak fel. Tegnap szerte az Egyesült Államokban megemlékeztek a 25 évvel ezelőtti merénylet sorozat 3000 áldozatáról. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque kikötőjében. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, és a gyanú szerint Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét és vidám szombat délutánt kívánok mindenkinek. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután velem, Bénémet Diával, és olyan isteni slágerekkel, mint például a Destiny's Child dala, a Bootylicious, itt lesz a Halott pénz is, Ed Sheeran is énekel, most pedig Christina Aguilera-val indítom az órát. Szól a Dirty, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Quit Playing Games-el folytatjuk most a Backstreet Boys egyik első nagy nemzetközi slágere, amely 1996-ban jelent meg, és a második Backstreet's Back album európai kiadásán is szerepelt. Több országban is nagy sikere volt. Érdekesség, hogy az amerikai kiadásukon a dal csak később, 1997-ben jelent meg, és ott is a Billboard Hot 100 top 10-ébe került. A videoklipben a fiúk esős, fekete-fehér romantikus hangulatban szerepelnek, ez pedig azért mondhatjuk, hogy nagyban hozzájárult a korszak fiúbandás imázsukhoz. Érkezik tehát a Quit Playing Games. Itt

0: Best FM, a legjobb zenék. Makó rendezik a hagyományos hagymafesztivált, emiatt hétfő délutánig lezárták a 43-as főutat a 31-es kilométernél, úgyhogy ez okozza a torlódást, hiszen a forgalmat a mellékutcákra terelik. Az M0-áson az M3-as autópálya és az M2-es autóúti csomópont között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es és a 71-es kilométer között burkolatjelfestés miatt lezárták a külső és a középső sávokat, a forgalmat a belső sávba terelik. Az M1-esen pedig továbbra is tartanak a szélesítési munkák, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Nagyon kell figyelni balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egész délután a legjobb zenéket hallgatjuk, így lesz ez a folytatásban is, úgyhogy hozom hamarosan az Ace of Base dalát. Jön a Life is a Flower, az órát pedig ezzel kezdjük azonnal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul a gyermekvédelmi krízisprogram. A kutyári szennyezés után nincs baj Iváncsán. Köszönjük időjárás, 4 megyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Németh Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése, az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Eszerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. A település egyetlen kutyában sem mutatta ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést Iváncsán. A Fejér megyei község önkormányzata jelezte, 55 fúrt és ásott kútból vettek mintát, és folytatják az ellenőrzést. A vezetékes víz Ercsi felől érkezik, azzal nem lehet probléma. Azután lépett a helyhatóság, hogy az akkuüzem a múlt héten tájékoztatta őket. A gyár területén az úgynevezett monitoring kútban káros anyagot mutatott ki az önellenőrző vizsgálat. Ezt követően azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket. 4 megyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. Az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz, figyelmeztetett tájékoztatásában a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Kitiltották az okos szemüvegeket az iskolákból Norvégia fővárosában. Elejét akarják venni annak, hogy a gyerekekről tiltott felvételek készüljenek, vagy egy folyamatos adatgyűjtés áldozataivá váljanak. Ráadásul a kellékeknek nincs semmi extra szerepük az oktatásban, más eszközökkel gond nélkül helyettesíthetők, viszont kiszolgáltatják a tanulókat és a diákokat egy gigacégnek, illetve akár a bűnözőknek is. Ma már csak keleten lehet felhős az ég, helyi futó záporokkal, de a nap második felében már ott sem várható csapadék. A nyugati és a középső tájakon sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor erős lesz a szél. 16 és 23 fok között alakulnak a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint holnap már országszerte sok derűs órában bízhatunk, eső nélkül 20-25 fokkal, és a meteorológusok azt mondják, a jövő hét eleje is hasonló időt hoz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, folytatódik a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, szeptember 12-e van, ma a Máriákat köszönhetjük névnapjuk alkalmából, én pedig gondoskodom a legjobb zenékről, érkezik is Gramofonzi, egy szerb DJ és producer projekt, amelynek a Why Don't You című dala 2010-ből szól most.
0: Best

legjobb zenék. A Life is a Flower, a svéd Ace of Base 98-as dala, amely a Flowers című harmadik stúdióalbumukon jelent meg. A dal Európában hatalmas siker lett, az Egyesült Királyságban például az 5. helyig jutott, és több országban is bekerült a top 10-be. Érdekesség, hogy a szám eredeti változata Whenever You're Near Me, később új dalszöveggel és új címmel jelent meg Európában. A dal üzenete ugye alapvetően az élet pozitív oldalának kereséséről szól, és jól illeszkedik az Ace of Base jellegzetes reggae popos hangzásához. Ezzel nosztalgiázunk a folytatásban, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt vagyok a közlekedési infókkal. Az M1-esen több helyen is felújítás van, például a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont és a 101-es kilométernél lévő Nagyszent János-Böny csomópont között korszerűsítési munkákat végeznek. Ott a 85-ös és a 97-es kilométer között a hegyes halom felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Budapest felé sáv elhúzással a külső és a leálló sáv járható. Aztán Tata térségében a 78-as és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé szintén a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Vidám szombat délután kívánok mindenkinek. Folytatódik a Best délután azonnal a legnagyobb kedvencekkel, továbbra is a 90-es és a 2000-es évek legjobbjait hallgatjuk. Előtte hírek itt a 2 óra, aztán hamarosan jön a Margaret Highland is. Éjszaka és felcsendül Tom Novi és Lima közösre is. Now or Never, rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul a gyermekvédelmi krízisprogram. Nőtt a Dunavíz szintje Budapestnél. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Németh Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése. Az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Ez szerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, ez derült ki a vízügy reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint további emelkedésre számítanak, a prognózis vasárnap délig további 15 cm-es vízszint emelkedésről szól, majd újból apadás jöhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce nullpontját. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós Békésnél. A rendőrség közlése szerint a sofőr megállás nélkül továbbhajtott, nem hívott segítséget. Az elkövetőt már elfogták, a hatóság későbbre ígért részletes tájékoztatást az esetről. Négy vármegyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. A Nébih figyelmeztet, hogy az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. Két éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein, ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el. Keleten még kitartanak a felhők, másutt napos lesz a délután. A keleti tájakon és a nyugati határ mentén előfordulhat elvétve zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 16-23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 11-17, hajnalra 8 és 13 fok közé hűl a levegő, a fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb eső, zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És egy újabb óra, újabb nagy kedvencekkel. Hello mindenkinek, én Véni Meddia vagyok. 2 óra múlt, néhány perccel, én pedig továbbra is adom a legjobb zenéket, hozom Justin Timberlake-et a Szenyoritával, aztán itt lesz Geszti Péter is Péter Fiborival, most pedig a Now or Never-t hallgatjuk, Tom Novi, német DJ és producer slágerét, amelyben Lima is közreműködik.
2: Best FM.

a legjobb zenék. Biztos sokan vannak vele úgy, hogy nem bírnak ki 5 percet anélkül, hogy rá ne néznének a telefonjukra. Csak egy pillanatra megnyitjuk az Instagramot, majd fél órával később még mindig görgetünk, éjszaka felébredünk, és az első dolgunk ellenőrizni az értesítéseket, vagy újra és újra rossz híreket olvassuk, annak ellenére, hogy pontosan tudjuk, hogy mindez csak fokozza a szorongásunkat. A szakértők szerint nem arról van szó, hogy démonizálnunk kellene az okostelefonokat, a közösségi médiát vagy a videójátékokat. A digitális világ ma már az életünk szerves része és számos előnnyel járhat. A probléma akkor kezdődik, amikor a használat nehezen kontrollálhatóvá válik, és fokozatosan kiszorítja az alvást, a munkát, a tanulást, a társas kapcsolatokat vagy a fizikai aktivitást. A digitális fejlődéssel együtt megjelentek a modernkori problémák, és a kutatások egyre több nevet adnak azoknak a viselkedés formáknak, amelyek a telefon használattal és a közösségi médiával, digitális jelenléttel függnek össze. Egy fontos különbséget már az elején érdemes tisztázni. Nem minden, amit okostelefon függőségnek nevezünk, számít hivatalosan elismert betegségnek. Az Egészségügyi Világszervezet azonban a betegségek nemzetközi osztályozásában önálló rendellenességként ismerte el a játékfüggőséget. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a sok videójátékozás önmagában betegséget jelentene. A rendellenesség lényege a játék feletti kontroll elvesztése, a játék egyre nagyobb prioritása más tevékenységekkel szemben, valamint az, hogy az érintett a negatív következmények ellenére is folytatja a játékot. De ugye ott van például a közösségi média függőség, ami mellett nem mehetünk el. A közösségi média egyik legerősebb csapdájának, ma már a közismert neve ugye a FOMO, vagyis annak a lemaradásáról, a kimaradástól való félelem. Ez az az érzés, amely azt súgja, hogy mi van, ha közben történt valami. Így aztán újra és újra ellenőrizzük a WhatsAppot, az Instagramot, a TikTokot, a híreket és az üzeneteinket akkor is, amikor erre valójában semmi szükségünk nincs. A FOMO nem pszichiátriai diagnózis, hanem olyan pszichológiai jelenség, amelyet többek között az internet és a közösségi média problémás használatával összefüggésben vizsgálnak. De egyébként a gyakorlati tanulság egyszerű, ha a telefon rendszeresen elrabolja az alvásidőnket, érdemes újra gondolnunk a lefekvés előtti képernyő használati szokásainkat. Töltjük az időnket inkább hasznosabban, a lehetőség szerint minél kevesebb telefon használattal, én pedig adom cserébe a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M3-ason például Bag és 60 között a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható. Aztán a Gyöngyös nyugat csomópontnál ugyancsak az M3-ason a Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. Ami pedig az M5-öst illeti, Kunszállás és Kecskemét között cserélik a szalagkorlátot. A 95-ös kilométertől a 102-es kilométerig mindkét oldalon lezárták a belső sávot, sávelhúzással a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék. Curtis slágerét hallgattuk, ez volt a Fehér Rózsa. Hamarosan itt a 3 óra, úgyhogy meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán érkezik hamarosan a Kelemen Kabátban, és EQ közössel Maradjatok gyerekek, de előtte felcsendül a Rapture, Nagy Áli dala. Most pedig robogunk tovább a Kielefel, itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Szakmai díjat kapott a Gyöngyösi Kórház főnővére. Több házba is betört egy férfi tarnazsadányban. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál egy Jemendi Rékát hallják. Rangos szakmai elismerésben részesült a gyöngyösi Bugát Pál Kórház egyik munkatársa. Balogné Nagy Szilvia, a sürgősségi betegellátó osztály főnővére MESZK szakmai díjat vehetett át a Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamara siófoki kongresszusán. Az elismeréssel azokat a szakembereket díjazzák, akik tudásukkal és elkötelezettségükkel hosszú ideje meghatározó szerepet töltenek be az egészségügyi ellátásban. Számolt be róla a heol.hu. Őrizetbe vettek a rendőrök egy 38 éves tarnazsadányi férfit, akit több helyi betöréssel gyanúsítanak. A nyomozás szerint szeptember 3-a és 6-a között több ingatlanba is bejutott, ahonnan fűnyírót, fűkaszát, telefonokat és más értékeket vitt el. A rendőrök rövid időn belül azonosították, majd elfogták a feltételezett elkövetőt. A férfi kihallgatásán beismerő vallomást tett. Az ellopott értékek közül többet is megtaláltak, ezeket már visszaadták tulajdonosaiknak. A gyanúsítottat gyorsított eljárásban állítják bíróság elé, tudta meg a Heol. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
3: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak, most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak.
2: A mai napon gyengén felhős, napos idő várható az ország nagy részén, számottevő csapadékra nem kell készülni. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás. Délután felhők érkeznek és kisebb záporok, zivatarok többfelé kialakulhatnak. A nappali maximumok a hétvégén 19-22 fok között lehetnek, éjjel 9-13 fok lehet a minimum térségünkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Roli Csek Judit vagyok. A Máriák mellett ebben az órában felköszöntjük az ünnepelteket innen Egerből, a környékből. Az időjárásra ránézünk, jelenleg 18 fok van itt Egerben. Tartsanak velem, sozom mellé a dalokat, itt van az Ájó és Nagy Ali elsőként.
4: 100,7 Best

15 óra 20 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 18 fokot mutatnak a hőmérők, jelen pillanatban itt Tegerben, 12-ről indultunk. Ez az indulás, ez azt jelenti az én olvasatomban, hogy ennyi volt a leghűvösebb a mai napon itt Tegerben. Az ország keleti részén mindenhol 20 fok alatti hőmérsékletek, a Dunától nyugatra pedig mindenhol 20 fok fölött, de olyan nagyon nagy különbségek nincsenek, egy 24 fok meg is állítja ezt az egészet, legalábbis így jelen, hát egy 5-10 perccel ezelőtti adatokról beszélek most. Itt van ez a mediterrán ciklon, amikor azt hallja valaki, hogy mediterrán ciklon, lehet, hogy azt gondolja, hogy jön a mediterrán térségből, és akkor biztos meleg levegőt hoz magával. Hát ez nem igazán erre utal a mediterrán jelző. Az arra utal, hogy hol alakult ki, vagy honnan érkezik a ciklon, és nem arra, hogy milyen hőmérsékletű levegőt szállít. Sőt, sok mediterrán ciklon kialakulásához kifejezetten hozzájárul, hogy hideg levegő tör be északról a földközi tenger térségében, miközben lent a tenger és a környező levegő melegebb, nedvesebb. Ettől nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, és erősödhet a ciklon. Ide a Kárpát-medencébe hozzánk pedig a ciklon középpontjához képest az az oldal került most, ami a hideget hozta, ami a csapadékot hozta, ennek vagyunk a részesei. Ahogy közeledünk a jövő hét közepéhez, szerda és csütörtök, már elérhetjük a 24 fokot. Nagyon sok mindenkivel volt szerencsém a mai napon is beszélni, többen teljesen felfrissültek a mostani időtől. A csapadéknak köszönhetően, hogyha majd egy picit nyitottabb szemmel járnak, nézzék meg, a növények is kezdtek életre kelni, amelyik még életre tudott kelni, és nem égett ki, nem száradt el itt a nyári nagy melegben. Csodaszép fákat láttam én is, miközben jöttem. Tényleg, ne csak nézzünk, hanem lássunk, ugye sokszor szoktam mondani. A holnapi nap már egy picivel jobb idő, nem mondom, hogy sokkal, de egy olyan 20 fok körül, aztán jön majd a hétfő, amikor 21-22, és mondom, szerdán, csütörtökön csúcsosodik ki, őszi idő. Ilyen, egy igazi őszi idő. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, nem csak a névnaposokat, és nem csak a Máriákról emlékezünk meg, hanem a születésnaposokról is, innen Egerből és a környékből. Mindenféleképpen érdemes figyelni. Jön a Follow the Flow, előtte pedig íme a Jamiroquai itt a Besten.

15 óra 37 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Szeptember 12-e van szombat. Isten éltesse a Máriákat nagyon-nagyon sokáig. A naptárban megtaláljuk őket 8-án is kedden. Akkor is említettem, hogy a fő-fő Mária névnap az 12-e, tehát a mai nap. Minden szépet és jót kívánunk nekik. Bibliai eredetű női név. Eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és a latin biblia fordításokban módosult. A jelentése, hát mondjuk úgy megfejthetetlen, minden magyarázata vitatott. Van egy jelentése, ami azt jelenti, hogy mirha. Az ókor egyik legdrágább illatszere. Valaki azt mondja, keserű, keserűség. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. A Máriáknak nagyon-nagyon fontos a család, nagyon fontos, hogy megértsenek másokat, és hogy mások is megértsék őket. Ugyanakkor túl könnyen és túlságosan is belefolynak mások problémáiba, ettől adódhatnak problémák, a harmónia, az egyensúly fontos számukra, hogy ezt megteremtsék, munkahelyen, a családon belül, a gyerekeket pedig egyszerűen imádják a Máriák. Mondja ezt a számmisztika név elemzése után: Guido, Ibolya, Irma, Marion, Paloma, Celestény és Tóbiás nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Ők is névnaposok a mai napon. A kutyusok közül a Hani és a Zokni nevűek, a cicák közül a Kori és a Szerén nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül pedig a Bátor nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, még mielőtt elárulom, hogy

0: Kikről tudok én, hogy kik az egri és a környékbeli születésnaposok, nézzük a nagykönyvet. Vajon mit kell tudni azokról, akik szeptember 12-én születtek? Az erényeik, hogy nagyon karizmatikus, erős, barátkozó emberek. A hibáik, hogy nagyon be tudnak zárkózni, és ezért olyan magányosak, magányos típusúak. Az egészségi állapotuknál a pókfóbia, ami többeknél előjöhet, és azt írja még a nagykönyv, hogy hasi panaszok. A hivatás munka résznél pedig az áll, hogy nagyon jók felügyelőnek, népművelőnek, bármilyen olyan munka, ami szaktudást igényel, ezekben kiválóak lehetnek. És akkor név szerint itt vannak a születésnaposok. Bajzát név Ámos Máriát Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, akinek egyben nagyon boldog névnapot is kívánunk. Ma van Juhászné Nagy Viktóriának is a születésnapja, nagyon jó egészséget. Ifjabb Forgó Jánosunk is születésnapos, neki is minden szépet és jót kívánunk. Itt a judó bajnokunk Fejér Barna, neki is sok-sok puszi. Ma van Atkári Adriánnak a születésnapja, neki is sok-sok ölelés, vagy nagy-nagy ölelés, és Gábor Anna Máriáról se felejtkezzünk el, mert ő is szeptember 12-én látta meg a napvilágot. 0620-355-65-55-ös, hogyha szeretnék köszönteni az ünnepelteket, és hát stílusosan akkor Maria Maria, a Mária napon, jön Santana, és a Product GMB itt a Besten.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Szüret a Szépasszony völgyben a mai napon. Az egri borvidék finomságai, felvonulás, családi programok, koncertek. Ez mind-mind egészen késő estébe nyúlóan. Faforagás, kézműves barkácsolás, vízhajtású, kötélverő bemutató, agyagozó és fazekas, kézműves foglalkozás, gyöngyfűzés egészen este 6 óráig, kisállatsimogatóval és kezes-lábas kerékpáros játszóházzal. 19 óra 30 perctől pedig érkezik a Bohemian Betyársz, és egy nagy-nagy koncert lesz a mai napon a Szépasszony völgyben, a felállított színpadon. Szüret tehát a Szépasszony völgyben a mai napon, itt Tegerben. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A gyöngyösi térség lakói is beleszólhatnak a fejlesztésekbe. Bringás reggelit szerveznek 60-ban, kritikus szintre süllyedt a Tisza-tó víz szintje. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A helyiek véleménye alapján is rangsorolhatják majd a tervezett beruházásokat Gyöngyös térségében. Az új Szent István vidékfejlesztési program részeként fejlesztési testület alakul, amelyben helyi szereplők és szakemberek közösen gyűjtik össze a térség igényeit és készítik elő a megvalósítható projekteket. Az elkészült javaslatokról a 16. életévüket betöltött helyi lakosok is véleményt mondhatnak, és sorrendben rendezhetik a számukra legfontosabb fejlesztéseket. A program közlekedési, energetikai, vízmegtartási, egészségügyi és turisztikai beruházásokat is támogathat. Gyöngyös vidéke az ország 10 olyan mikrotérségének egyike, ahol elsőként próbálhatják ki az új rendszert, írja a Vármegyei Heti Lap. Péksüti és közös reggeli várja a munkába tekerőket szeptember 19-én 60-ban. Az őszi bringás reggelihez országszerte egyre több helyszín csatlakozik. A találkozópontok között van a 60-i Kossuth tér, valamint az új 60-i Szent István király templom előtti terület is. A nagyszabású országos eseményen a rendszeresen kerékpározók mellett azokat is nyerekbe csábítanák, akik eddig inkább más módon jártak munkába. Az őszi kampányra a Bringázz a munkába alkalmazáson keresztül is be lehet nevezni. Olvasható az akció közleményében. Hatalmas területek kerültek szárazra a Tiszatónál a hónapok óta tartó csapadék hiány miatt. A Tisza-Valki medence egyes részei szinte teljesen kiszáradtak, a korábban vízzel borított területeken már iszapos meder és száraz föld látható. A tó más részein is látványosan visszahúzódott a víz, például a Bölömbika kilátó környéke is kiszáradt. A helyzet hátterében a rendkívüli csapadék hiány, a Tisza alacsony vízhozama és a nyári hőség okozta fokozott párolgással. A mai napon gyengén felhős, napos idő várható az ország nagy részén, számottevő csapadékra nem kell készülni. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás. Délután felhők érkeznek és kisebb záporok, zivatarok többfelé kialakulhatnak. A nappali maximumok a hétvégén 19-22 fok között lehetnek, éjjel 9-13 fok lehet a minimum térségünkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Roli Csek Judit vagyok, most nincs valami vadmeleg, 18 fokot mutatnak a hőmérők, viszont az éjszakai műszak dolgozóinak mondom, hogy holnap reggel kifejezetten hűvös lesz, olyan 10 fok körül, itt Tegerben. Most pedig dalok, itt van Mark Ronson és Amy Winehouse.
0: 100,7 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Görög dallamok, tánc és igazi mediterrán hangulat költözik vasárnap délután Eger szívébe. Szeptember 13-án délután 4 órától görög táncházat rendeznek a Dobótéren, ahol egy buzuki művész gondoskodik a zenéről. Egy délután erejéig Görögország hangulatát élvezhetjük a Dobótéren. A program középpontjában természetesen a görög zene és a közös tánc áll. A táncházi hangulatról Sarantis Mandzourakis buzuki művész gondoskodik, a buzuki a görög zene egyik legismertebb hangszere, jellegzetes hangzása pedig szinte elválaszthatatlan a mediterrán ország zenei világától. Görög táncház vasárnap délután 4 órától a Dobótéren. Érkezik a Kielef itt a Besten.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Nagyon sokan hirdetnek termékeket, különböző szolgáltatásokat az interneten, a közösségi oldalakon. Itt van például a most következő. Lelki segítségnyújtás után lecsaptak a NAV revizorok. Jönnek a részletek. A vonalban itt van velünk dr. Paskujné Pivko Monika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referense.
1: A Nemzeti Adó és Vámhivatal rendszeresen ellenőrzi azokat a magánszemélyeket, akik a termékeiket és szolgáltatásaikat az interneten hirdetik. Így került képbe az a hölgy is, aki lelki segítség nyújt.

0: irányítást, személyes vagy online konzultációs lehetőséget, reinkarnációs és transzcendentális utaztatást, hipnózist, vezetett meditációt, workshopokat, több napos elvonulást és saját könyvét hirdette a honlapján, valamint a közösségi oldalakon is. A NAV ellenőre is élt a lehetőséggel és időpontot foglalt a hölgynél, a revizor lelki segítségnyújtást vett igénybe. Az egyórás szolgáltatás 17 000 forintos ellenértékéről azonban sem nyugtát, sem számlát nem kapott. Az ellenőrzést megállapította, hogy a szolgáltatást végző hölgy évek óta adószám nélkül folytatja ezt a tevékenységét. A bejelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt a NAV akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki, de a magánszemély számíthat arra is, hogy a hivatal adóellenőrzésben állapítja meg az elmulasztott adókötelezettségeket, ennek pedig már adóbírság és késedelmi pótlék vonzata is van. Az ellenőrzés hatásos volt. A magánszemély a revízió után kiváltotta az adószámot, annak érdekében, hogy a jövőben a tevékenységét a jogszabályi előírásoknak megfelelően tudja végezni.
1: Nagyon szépen köszönjük dr. Paskujné Pivko Mónikának, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensének.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I keep on bum bam. Take the

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Szüret a Szépasszony völgyben a mai napon. Az egri borvidék finomságai, felvonulás, családi programok, koncertek. Ez mind-mind egészen késő estébe nyúlóan. Fafaragás, kézműves barkácsolás, vízhajtású, kötélverő bemutató, agyagozó és fazekas, kézműves foglalkozás, gyöngyfűzés egészen este 6 óráig, kisállatsimogatóval és kezes-lábas kerékpáros játszóházzal. 19 óra 30 perctől pedig érkezik a Bohemian Betyársz, és egy nagy-nagy koncert lesz a mai napon a Szépasszony völgyben, a felállított színpadon. Szüret tehát a Szépasszony völgyben a mai napon itt Tegerben. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Mustgáz veszélyre figyelmeztetnek a hevesi tűzoltók, felzárkóztató programok indulnak Délhevesben, elrajtolt a 40. Diákolimpia versenysorozata. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. A szüret kezdetével ismét megnőtt a mustgáz okozta balesetek veszélye, figyelmeztet a hevesi katasztrófavédelem. A szőlőlé erjedésekor nagy mennyiségű széndioxid keletkezik, amely a rosszul szellőző pincékben kiszoríthatja az oxigént. A mustgáz szintelen és szaktalan, belélegzése pedig szédülést, eszméletvesztést, végül fulladást is okozhat. A szakemberek a pincék rendszeres szellőztetését és széndioxid érzékelő használatát javasolják. A hagyományos, a gyertyás módszerrel is ellenőrizhető a levegő. Ha a talaj közelében tartott láng kialszik, életveszélyes lemenni a pincébe. Mustgáz okozta balesetnél senki ne próbálkozzon mentéssel, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívót, áll a közleményben. Több délhevesi településen is új programokkal segítik a hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok tovább tanulását. Hevesen és Erdőtelken mentorok támogatásával összesen 56, 10 és 17 év közötti lányt szeretnének hozzásegíteni ahhoz, hogy ne maradjanak ki az iskolából, és legalább szakmai végzettséget szerezzenek. Hevesen a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat is indít hasonló programot, és tanodát is működtetnének. Tiszanánán és Kömlőn a családokat a többi közt jogi és pénzügyi tanácsadással, nyelvoktatással, valamint egészségügyi és pszichológiai szolgáltatásokkal segítik. Mezőtárkányban a pályaválasztás és a szociális nehézségek leküzdése is része lesz a programnak, míg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem roma középiskolásokat segít majd a felsőoktatásba való eljutásban, írja Heol. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. A mai napon gyengén felhős, napos idő várható az ország nagy részén, számottevő csapadékra nem kell készülni. Vasárnap az ország legnagyobb részén sok napsütésre van kilátás. Délután felhők érkeznek és kisebb záporok, zivatarok többfelé kialakulhatnak. A nappali maximumok a hétvégén 19-22 fok között lehetnek, éjjel 9-13 fok lehet a minimum térségünkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. Rolicek Judit vagyok, most a gyors hajtókhoz szólok. Mérik a sebességet Szilvásváradnál. Köszönöm szépen az infót, szerintem mások is. 0620-355-6555-ös, hogyha bármit tapasztalnak. Jön Junior Jack.
0: 100,7 Best

17 óra 23 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Az óra elején említettem, Szilvásváradnál van egy trafipax, és megérkezett az újabb információ. A K2-n is van egy 0620 355 65 55-ös. Köszönöm, hogyha küldik ezeket az információkat. Jön Bálya, Lex és a Slep, előtte pedig ima Depeche Mode a Besten.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Feloldották a tűzgyújtási tilalmat, de sajnos mi itt Heves megyében nem tartozunk közéjük. Négy másik megye viszont igen, de ez nem a mi térfelünkön van, az ország nyugati felében. Az elmúlt napok időjárási változásai kedvező fordulatot hoztak az erdőtüzek kockázatát illetően, de nálunk nem esett annyi csapadék. A jelentősebb mennyiségű áztató eső hatására a talaj nedvesség tartalma és a növényzet állapota is javult, ami lehetővé tette az illetékes hatóságok számára, hogy felülvizsgálják a már meglévő és elég régóta tartó szigorú intézkedéseket. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala, NÉBI, megszüntette a tűzgyújtási tilalmat Győrmoson, Sopron, Vas, Zala és Somogy megyékben. Hazánk többi megyéjében viszont továbbra is fennáll a tűzgyújtási tilalom, így nálunk itt Hevesben is. Ezeken a területeken nem esett megfelelő mennyiségű eső ahhoz, hogy a talaj kellőképpen átnedvesedjen, így az erdei biomassa továbbra is száraz, sajnos. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról, valamint a tűzgyújtási szabályokról a NÉBI oldalán és a katasztrófavédelem.hu honlapon is tájékozódhatunk. Érkezik a Counting Crows és Vanessa Kerton itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift, 6 és 8 óra között R&B dalokat hallunk. Az első órában White Boy-tól, ő a Best FM DJ-nk, a másodikban pedig Slim Fit hozza a talpalávalót. Én pedig búcsúzom, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyermekvédelmi krízisprogram indul, jön a budapesti filmmaraton, több tonna kokaint foglaltak le egy francia kikötőben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlenül szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. A kormány gyermekvédelmi jelentése szerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. 23 ezren élnek állami gondozásban, és 2700-an várnak arra, hogy kiemeljék őket a családjukból. A Fidesz újjászervezése most a legfőbb feladat, erről beszélt Orbán Viktor a Köcsei polgári piknikre érkezve újságíróknak. A pártelnök szerint az ellenzéki jobboldal építésében a Fideszen kívüli civilekre és véleményformálókra is számítanak. Úgy fogalmazott, a jobboldal mindig sokszínű volt, a különböző kezdeményezéseket azonban egységes politikai erővé kell szervezni. A párt vezetése jövő héten kétnapos elnökségi ülésen folytatja a stratégia kidolgozását. Csak nem 100 vetítéssel várja a közönséget az idei budapesti klasszikus filmmaraton. A Nemzeti Filmintézet szeptember 15-e és 20-a között már 9. alkalommal rendezi meg a fesztivált. A részletekről Horváth Csaba, az intézet marketing és kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Idén két fontos évfordulót is ünneplünk a BKFM-en. 125 éves a magyar film, és 70 évvel ezelőtt volt az 1956-os forradalom. A budapesti klasszikus filmmaraton ezért külön szekciót szentel a forradalmat feldolgozó magyar filmeknek. Ezekkel együtt több mint 20 hazai alkotás lesz látható a fesztiválon.
1: A fesztivál teljes programja a Filmmaraton honlapján érhető el. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque-ben. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, és a gyanú szerint Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Keleten még kitartanak a felhők, másút napos lesz a délután. A keleti tájakon és a nyugati határ mentén előfordulhat elvétve zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. 16-23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 11-17, hajnalra 8 és 13 fok közé hűl a levegő. A fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb eső, zápor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-7-én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

profiainkon keresztül is, meg a 0625555155-ösebb Viber számunkra is, hogy mi van ősztől, lesznek-e Best FM Nácsi partik? Mi mindig csak azt tudjuk mondani, hogy dolgozunk rajta, továbbra is több opció van, mondhatni több vasat tartunk a tűzbe, de hogy valahol mi ősztől megjelenünk majd havi rendszerességgel minimum, az 100%. De az a legbiztosabb, hogyha feliratkoztok a Best FM Night Shift profiainkra, Facebookon és Instagramon, és akkor, hogyha van konkrét információ, akkor mi azt ott egyből megosztjuk majd veletek természetesen, jó? Tehát Best FM Night Shift, Facebook

Lehet például nekünk e-mailt írni az info@westfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Westfm Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenet.

0: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a ráeső 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája itt a Best FM-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyermekvédelmi krízisprogram indul, több fiatal véradóra lenne szükség, lezuhant egy drón Romániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Azonnali mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mintegy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még idén. Közlése előtt a szaktárca vezetője úgy fogalmazott, hogy a gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll, csak a dolgozók elkötelezettsége tartja életben. Kátai Németh Vilmos jelezte, elkészült a kormány gyermekvédelmi jelentése, az összeállítás a kormány.hu oldalon érhető el. Eszerint az itthon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezret tartanak nyilván veszélyeztetettként. Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
2: Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
1: Drón zuhant le Románia északkeleti részén. A román védelmi minisztérium közölte, nincsenek sérültek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricaföldön landolt. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű 30 cm mély kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova értesítette a román felet, hogy egy drón repült át a két ország légterén és Románia felé tart. Riasztást is kiadtak a román hatóságok, és bejelentések is érkeztek az eset miatt. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. Két éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein, ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Kettő héttel ezelőtt ugye úgy kezdtük Tupekkel, hogy hát ha esetleg, hát aztán végül hamarabb lett ítélethirdetés, mint ugye szeptember 7-e, a halálának 30. évfordulója, de hát ugye ez megint ugye az amerikai igazságszolgáltatásnak egy ilyen érdekes helyzete, hogy azt már kimondták, hogy bűnös. Azt már mondták ki még ki,
5: hogy mit kap.
4: Mit kap, és hogy mennyit, ez majd valamikor október környékén.
5: De ezt nem kiderülni. Is értem. Tehát, hogy így meg hányják vetik, vagy nem tudom.
4: Én nem tudom, mert...
5: Berobják egy gépbe, elássák, kiássák.
4: Igen, vagy fejvagyírása, ha fogalmam sincs, mert hát ugyanúgy természetesen már most fellebbeztek a döntés ellen, hogy még nem is tudják, hogy mennyit kell majd a gutterba eltölteni. Érdekes. Szóval, de nagyjából az történt, amiről beszéltünk, ugye, hogy hozott is ajándékot, meg nem is. El is mondták, hogy ő szervezte, de hát még mindig nem tudjuk, hogy ki húzta meg a ravaszt, szóval, hogy...
5: Ezt soha nem fogjuk már megtudni. Ha csak nem építünk egy időgépet, és megyünk vissza, és nézzük meg.
4: Azt viszont tudjuk jól, hogy mostantól Slim Fit a lemez játszok mögött még egy órán keresztül hip-hoppal és R&B-vel.
5: Hello, hello.
3: Ez a

0: Rest FM-en.
1: Na megnézted az új Ariana Grande klipet?
2: Nem, még mindig, de le vagy. Jól van, na, picit sűrű volt az
1: egy szobi időszak. De Szabi, de ha majd egyszer így face to face összekerültek, és megkérdezi az Ariana, hogy látta, de akkor... Hogy fogsz majd a szemébe hazudni? Vagy azt mondod, hogy pert, vagy nem? Hát föl kell készülni minden esetőségre. Hát, sztárom a páromat, nem láttam.
2: Hát, de hogy, de meg a túl jó nő a csajomat is.
1: Na tessék!
2: Ugye?
1: Aj, Szabika. Slim.

0: Ferenc.
1: És akkor, ami a hajós napközbeni hétvégi bulikat illeti, ti már leizártatok a nyarat, vagy?
2: Nem, képzeld el. Hanyadika van ma?
1: Hóha, én azt tudnám. 12.
2: Így van, tehát jövő hét szombaton.
1: 19?
2: Így van.
1: Az utolsó? Vagy neked
2: így
1: az
2: van,
1: utolsó?
2: Az záró, az záró.
1: A hajón.
2: A hajón. Így van, az orrában. A Petőfi írlábánál.
1: Jó van. Mondjuk már nyár, az már pár napja nincsen, de mindegy. Azért legyen jó idő.
2: Meleg van, jó idő van. Mindenki happy.
1: Az a lé.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ezt nem lehet megunni.
2: Ez mi az egészen pontosan? Fat Joe és Big Pun?
1: Igen.
2: Igen?
1: Igen. A címben sose jut eszembe.
2: Na jó van, de micsoda mázdi, hogy ez is természetesen tracklistával együtt fel lesz töltve a...
1: Mixcloud.com/DI és Linfit.hu-n weboldalra, és www.bestfmbudapest.hu weboldalon megtaláltok minket.
2: Így. Slimfitet meg legközelebb jövő szombaton találtok meg, ugyanígy 7 és 8 óra között, meg az említett helyen. Ugyanúgy előtte, utána?
1: Így.
2: Oda mész, ide jössz, visszamész.
1: Rohangálszok fel alá, jó. Mint a mérgezett tege.
2: De 7 és 8 között fixen itt, ezt meg a mait köszönjük szépen.
1: Köszi. Jó pét. Köszi. Ain't not a player. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A magyar gyermekek közel 8%-a veszélyeztetett. Négy megyében visszavonták a tűzgyújtási tilalmat, robbanó testeket találtak a Margit szigeten. Villányi Eszter vagyok. Közzétette a gyermekvédelmi jelentését a kormány. 12 vármegye 19 intézményében és szakmai egységében jártak a felmérés készítői, és mintegy 500 szakemberrel beszélgettek. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezer veszélyeztetett. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb. Állami gondozásban jelenleg 23 ezer gyermek nevelkedik. Azt is megállapították, hogy a gyermekvédelmi rendszer a strukturális összeomlás határára sodródott, azt csak a szakemberek elkötelezettsége és többletmunkája tartja fenn. A kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot hirdetett, mintegy 10 milliárd forintot fordítanak az ágazatra. Négy vármegyében megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom. Győr-Moson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában vonták vissza a korlátozást, mert a napokban esett csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott veszélyhelyzet. A NÉBIH figyelmeztet, hogy az ország többi részén viszont nem hullott annyi eső, hogy átnedvesítse a talajt, így az erdei biomassa továbbra is száraz. Második világháborús robbanótesteket találtak a Margit szigeten. A kézigránátot és a német 3 centis puskagránátot már el is szállította a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A robbanóeszközök a Margit sziget pesti oldalán kerültek elő. Amíg a tűzszerészek dolgoztak, 200 méter sugarú körben kiürítették a területet, a korlátozást már feloldották. A CIA már 3 évvel a 9-11 előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot egy komoly terrortámadás lehetőségére. Ez derült ki a most nyilvánosságra hozott és eddig titkosan kezelt iratokból. A hírszerzés akkor szinte pontosan jelezte, ami később bekövetkezett. A jelentések rögzítették, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida csoport robbanóanyagokkal megrakott repülőgépekkel vehet célba amerikai városokat. Konkrét tervet azonban nem tártak fel. Tegnap szerte az Egyesült Államokban megemlékeztek a 25 évvel ezelőtti merénylet sorozat 3000 áldozatáról. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenéke, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt ez a szombati nap, és remélem felkészültetek arra, hogy a legjobb zenékkel elköszönjünk tőle. Kérem szépen, ezt az órát nem más kezdi, mint az isteni Rihanna, jön a Panda Replay.
2: Ez a Night Shift.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1990-ben jelent meg Whitney Houston I'm Your Baby Tonight című dala, és rögtön az amerikai Billboard lista élére került. A számot az akkoriban elképesztő slágergyáros páros L.A. Reid és Babyfierce írta és producálta, Whitney pedig ezzel egy kicsit modernebb, R&B-sebb irányba fordult. Érdekesség, hogy ez már a 8. amerikai listavezető dala volt, mindössze néhány évvel a karrierje indulása után. Ejha, nincs mit tenni, amikor a tehetség utat tör magának. Na mindegy is, jön Whitney Houston és az I'm Your Baby Tonight.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő 3 perc 44 másodpercnyi dal volt az, ami úgy Isten igazából nemzetközi hírességé tette Taylor Swiftet. Egy telefonbeszélgetésből merítette az ötletet, meghallotta, hogy egy fiú éppen a barátnőjével vitatkozik, innen jött, miért nem látod, hogy én lennék a hozzád való történet? Mindjárt megkönnyezem, vagy inkább csak elindítom. You're

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2002-ben a francia-holland Madhouse gondolt egy merészet, fogták Madonna egyik legismertebb dalát, ez volt a Like a Prayer, és készítettek belőle egy igazi klub verziót. A feldolgozás Európa szerte nagy siker lett, több ország slágerlistáján is az élmezőnybe került, és még sorolhatnám, a többi már történelem. Egy a lényeg, hogy nagyon sokan szerették, és ezzel most is így vagyunk. Jön a Like a Prayer a Madhouse-tól.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha valaki pihenni akart volna, akkor van egy rossz hírem, ha most nem kapcsolja ki a rádiót, akkor nem fog. Hiszen jön az a dal, ami szerintem mindenkit lábra állít, és mindenkit ugrálásra késztet. Ez Criss Cross és a Jump!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 20%-os a szakember hiány a gyermekvédelemben. Emelkedett a Dunavíz szintje a fővárosnál. Osztályozzák a menzákat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős a szakember hiány a gyermekvédelemben, erről is beszélt az ágazat átfogó vizsgálatának eredményeit bemutató sajtótájékoztatón a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia rámutatott, a kifogástalan életvitelvizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát, most átlagosan 20%-os a szakember hiány. A vizsgálati eredmények nyomán a kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít, mintegy 10 milliárd forintos kerettel. Két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, ez derült ki a vízügy reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint további emelkedésre számítanak, a prognózis vasárnap délig további 15 cm-es vízszint emelkedésről szól, majd újból apadás jöhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce nullpontját. A Fidesz újjászervezése most a legfőbb feladat, erről beszélt Orbán Viktor a Köcsei polgári piknikre érkezve újságíróknak. A pártelnök szerint az ellenzéki jobboldal építésében a Fideszen kívüli civilekre és véleményformálókra is számítanak. Úgy fogalmazott, a jobboldal mindig sokszínű volt, a különböző kezdeményezéseket azonban egységes politikai erővé kell szervezni. A párt vezetése jövő héten kétnapos elnökségi ülésen folytatja a stratégia kidolgozását. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid osztályvezető beszélt a hivatal közösségi oldalán.
3: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőségét garantáló dokumentumok megfelelőségét.
2: A hírek végén már is mondom, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok a Bikin. Remélem, jól vagytok, remélem, jól telik az este, és remélem, hogy a legjobb zenék elnyerik a tetszéseteket. Mondjuk megmondom őszintén, hogy ebbe egy picit biztos vagyok. Na mindegy is, Sonickal folytatjuk most ezt az órát. Jön a Sky!
4: Ez a Night Shift.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hölgyek urak, 1994-ben jelent meg Desiree egyik legismertebb dala, a You Gotta Be, melynek az üzenete valójában egy komplett életvezetési tanács 4 percben. Légy erős, bölcs, bátor és pozitív. Wow! Mondjuk valljuk be őszintén, hogy olyan nagy okosságokat és újdonságokat nem mondott, viszont a dal maga óriási nagy siker volt, úgyhogy én már indítom is. Listen.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal ne tévessze meg senkit sem. Kellys érkezik és a Trick Me. Egy ilyen kis pörgős, lazának tűnő, pattogós dal, viszont elmögött azért egy nagyon komoly és határozott üzenet van. Kellys lényegében közli, hogy egyszer még átverhetsz, de másodszor ez már sajnos nem lesz ilyen egyszerű, és nagy valószínűséggel nem fog működni. Ez aztán a kemény.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2004-ben lett igazán nagy sláger a Keen Everybody's Changing című dala, amely a Hopes and Fears albumon kapott helyet. A brit zenekar különlegessége akkoriban az volt, hogy gitár helyett főként zongorán építették a hangzásukat. Az ilyen kreativitást megmondom őszintén, hogy nagyon kedvelem. Ezért is jön a következő dal. Keen, Everybody's Changing.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A magyar gyermekek közel 8%-a veszélyeztetett. Megóvják a védett erdőket, hűvös lesz az éjszaka. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Közzétette a gyermekvédelmi jelentését a kormány. 12 vármegye 19 intézményében és szakmai egységében jártak a felmérés készítői, és mintegy 500 szakemberrel beszélgettek. A jelentés szerint a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyermek közül 130 ezer veszélyeztetett. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb. Állami gondozásban jelenleg 23 ezer gyermek nevelkedik. Azt is megállapították, hogy a gyermekvédelmi rendszer a strukturális összeomlás határára sodródott. Azt csak a szakemberek elkötelezettsége és többletmunkája tartja fenn. A kormány azonnali gyermekvédelmi krízis programot hirdetett, mintegy 10 milliárd forintot fordítanak az ágazatra. A folytatásban is megóvják a védett erdőket. A rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. A januári szinten maximalizálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra csökkentik. Itthon mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával. Két kerékpárost gázolt halálra egy autós Békésnél tegnap. A rendőrség közölte, hogy az áldozatok egy nő és egy férfi egymás után haladtak, amikor a baleset történt. A sofőr megállás nélkül továbbhajtott, nem hívott segítséget. A 23 éves férfit ma délelőtt fogták el. Mikor nála voltak a rendőrök, épp egy autószervizből hívták vissza, meg akarta javítatni a kocsiját. Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt indult eljárás ellene. Drón zuhant le Románia északkeleti részén. A román védelmi minisztérium közölte, nincsenek sérültek. A pilóta nélküli szerkezet egy kukoricaföldön landolt. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű 30 cm mély kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova értesítette a román felet, hogy egy drón repült át a két ország légterén és Románia felé tart. Riasztást is kiadtak a román hatóságok, és bejelentések is érkeztek az eset miatt. Változóan felhős időre számíthatunk, de néhol tartósan derült lesz az ég. Éjszaka nem lesz csapadék, a szél is gyenge marad. Késő estére általában 11-17, hajnalra 8-13 fok várható. A fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Holnap változóan felhős idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, időszakosan lehet kisebb esőzápor. Délutántól egyre jobban beborul az ég, és többfelé lehet eső, a szél is megélénkül. Vasárnap 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék 10 óra után, és üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól telik az este, vagy éjszaka, akinek hogy tetszik. Egy a biztos, hogy én a legjobb zenéket hozom, és nem állunk meg egészen éjfélig. Ezt az órát például most a House of Glass kezdi, ez a Disco Down.
2: Ez a Night Shift, a

0: világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, kinek van névnapja a holnapi nap folyamán, kiket kell felköszönteni névnapjuk alkalmából. Vágjunk is bele, hölgyeim és uraim, holnap Kornél névnapja van. Németh Kornél barátomnak innen is előre nagyon boldog névnapot. Viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért a Lulukat, a Ludovikákat, a Luizákat, a Mórokat, a Móricokat és a Polixénákat is. Na, hát hogyha valakinek van Polixéna ismerőse, az mindenféleképpen köszöntse fel. Akinek meg nincs, viszont az előző hallottakból valami igen, hát akkor tudjátok mi a dolgotok. Holnap reggel dobni egy üzit, vagy felhívni. Ennyi. Most pedig George Michael-t hallgatni, hiszen jön az Outside.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az úriember, akinek az elmúlt időszak, hát mondjuk őszintén, hogy hát nem volt a legjobb az életében. Ő nem más, mint Justin Timberlake, akinek befutcsolt a koncertturnéja, aki Lime kóros lett, akit elkaptak ittas vezetése, na meg

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan dal, ami 2008-ban robbant be, és hát eléggé tarolt, annak ellenére, hogy egy igazán komoly feldolgozás volt. A Totó legendás 1982-es slágerének a modern R&B-s verziója, ami nem más, mint Carl Wolf előadásában, az Africa. It's gonna

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném bejelenteni, hogy nincs megállás, annak ellenére, hogy indul az utolsó órája ennek a csodás napnak. Na mivel kezdünk, nézzük csak, kérem szépen az isteni Mojo jön, ez a Chillin. Na,
1: hajt! Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jött el az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na vágjunk is bele, hát azért reggel nem lesz az a szavannai hőség, hiszen 9 fokra ébredünk, 23 lesz napközben, kicsit felhős az ég, de legalább nem lesz szél, nem lesz elméletileg semmiféle vihar, na meg, hogyha jól látom, semmilyen fronttól sem kell tartani. Úgyhogy eddig viszonylag jól néz ki, egy ilyen kora őszi nap. Ennyi. Viszont a következő 3,5 perc felmelegíti meg, feltűzeli majd a kedélyeket, hiszen jön Cisco és a Tongson.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő úriember nem régi módi, nem fél az újításoktól, viszont azt szeretné, hogy a kreativitás és a tehetség megmaradjon, és hogy az törjön utat magának, ne pedig a számítógép. Ezért is ellenzi teljes mértékben, hogy az AI jelen van a zenei szférában. Ő nem más, mint Sean Paul, érkezik tőle a Temperature.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és hát nézzük, mivel megyünk tovább a folytatásban. Hát az isteni Tiziano Ferro, az olasz csődör van itt nálunk. Jön tőle a Perdono.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ennyi volt a móka máron. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és azt is remélem, hogy holnap este újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék. Üzenet a távolból. Most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom. Úgy emlékszem.